0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समा देव की सनातन धर्म की हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार
1: szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread.
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little

0: animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele. Mi?
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok.
0: And
1: a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Somebody have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And somebody have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees and bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%
0: are using the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting as a advertising.
1: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
0: Ramdev is very nice person, very very nice person.
1: Ő egy nagyon finom ember.
0: And his point is number one, to give health to all humans.
1: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
0: And so in his toothpaste.
1: Az ő fogpasztájában.
0: There is all this like. Babul, for example.
1: Olyanok vannak benne, például.

0: in terms of Bob Bull.
1: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our Babul.
0: És a tubuson is rajta van a képe.
1: But Indians just chipping off these trees and throwing away.
0: Csak kivágják a fákat és kidobják.
1: No one is eating, no one is using.
0: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
1: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
0: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
1: Because Indians are now running behind what European thrown away.
0: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
1: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
0: Itt ültök szépen a padlón.
1: And mostly Indians will choose to some chair.
0: Az indiaiak meg cipővel széken.
1: Because it is a shame to sit on the floor.
0: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
1: So Indian have lost. They lost.
0: Elvesztek.
1: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
0: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
1: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
0: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
1: All these ladies, in very expert they are, Indian ladies.
0: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
1: Very expert in making makeup.
0: Abban, hogy kifessék magukat.
1: I don't know how they have. I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
0: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
1: How it's perfectly color exactly.
0: Milyen jól van színezve.
1: Not one tökéletes. More color and less color, you know?
0: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
1: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
0: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
1: And I make also in like this.
0: És megpróbáltam így.
1: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
0: A fele belement a szemembe.
1: And when I opened the clothes like this, there was the no color.
0: Mikor megbecsuktam, ott nem volt szín.
1: So in one thing I can tell.
0: Egy dolgot elmondhatok.
1: The women are 150% perfect.
0: A nők 150% tökéletesek.
1: That's okay.
0: Ez így jó.
1: It's not bad.
0: Nem baj.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: We everyone want to look good.
0: Mindenki jól akarja csinálni.
1: So, but this is outer things.
0: De ez külsődleges.
1: Our Holy Guruji said, nakhara.
0: Így mondta Holy Guruji.
1: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
0: Nem valóság.
1: The artificial gold is more shining.
0: A nem valódi arany fényesebb.
1: But that will not shine too long.
0: De nem hosszú ideig fénylik.
1: So second thing is, now we are all, looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
0: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
1: And where there is advertising,
0: mikor van egy reklám,
1: it's a commercial. And the commercial has not so much quality.
0: Annak nem olyan jó a minősége.
1: Our Swami Phulpuriji.
0: Phulpuriji, Swami.
1: This morning had a breakfast with us.
0: Velünk reggelizett ma.
1: And he got again a nice vegetable and chapati.
0: Kapott finom zöldséget, csapatit.
1: And he said, now I have prana in my body again.
0: Azt mondta, megint van prana a test.

0: Because what he ate in the aeroplane,
1: mert amit a repülőn evett,
0: on the way, and butters and breads,
1: útközben csak kenyeret, vajat,
0: that bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
1: De persze, a mi Avatar Purink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, but you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so the children all here in the
1: szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És mást ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or
1: azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now when we look the research by the Ayurvedas.
1: Mikor kutatjuk az Ayurvédával
0: about this bamboo tree,
1: ezt a fát,
0: if you go to Mumbai, Calcutta, Delhi,
1: elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe,
0: the young boys,
1: ott a fiatal fiúk,
0: they want to earn little money,
1: kis pénzt akarnak keresni,
0: so they cut little branch of this tree,
1: levágják ennek a fának egy
0: and
1: kis
0: 15 centimeter long. They make pieces of this.
1: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
0: And they go from house to house.
1: Házról házra járnak.
0: They call toothbrush.
1: Azt mondják, fogkefe.
0: And people are waiting for that.
1: És várnak rájuk az emberek.
0: And they take this stick of the bamboo.
1: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
0: They bite slowly.
1: Lassan rágcsálják.
0: And they brush the tooth.
1: Ezzel tisztítják a fogat.
0: Yes. And they don't have this problem.
1: Nincsenek ilyen gondjaik.
0: Most we can say though Europeans have a good technology, good paste, brush this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in other countries or what we call the different countries.
1: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában meg más országokban a földműveseké.
0: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about I thought it only for our cooking.
1: És tegnap olvastunk erről.
0: And then our dear Amrit from Hamburg.
1: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
0: She's a doctor.
1: Ő orvos.
0: And she knows everything about this pharmacy.
1: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
0: And she read how much benefit have for our body. This bubbles fruits.
1: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
0: 80% diseases from the women's can be cured through only this babul.
1: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
0: But it's not for 2-3 days, yes?
1: De nem 2-3 nap alatt.
0: You have to continuously drink this water.
1: Folyamatosan inni kell ezt a teját.
0: You take few pieces from this fruits of the babul.
1: Néhány darab babult beleteszel.
0: And boil it little water.
1: Forró vízbe, kicsit forralod.
0: And then you drink the water.
1: És aztán megiszod a teját.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: Three times a day.
1: Háromszor naponta.
0: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
1: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
0: But not drinking all the times.
1: Nem mindig itt.
0: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
1: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
0: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
1: Reggel a tej a kávé előtt 15 percet várj.
0: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
1: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
0: It's for men and for women is a very, very healthy dish.
1: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
0: So how else she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
1: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
0: And her eyeballs went up.
1: És így felnézett.
0: Like this. Why you didn't tell me before?
1: Korábban miért nem mondtad? Ezt mondta.
0: She was mentally thinking. She
1: ezt
0: didn't tell me loudly.
1: Nem mondta.
0: So it means that how good thing it is.
1: Látjátok, milyen jó ez.
0: So this is the same the same cast of these trees is called the here is called what they call akácia.
1: Itt ez az akác fajta akácia, akáciának.
0: But it is this akácia is little different.
1: Az egy kicsit különböző.
0: So horse and donkey is different.
1: A ló és a szamár kicsit eltér.
0: It looks like similar.
1: Hasonlónak tűnik.
0: Have 4 legs.
1: Négy lába van mint kettőnek.
0: Everything.
1: Ilyesmi.
0: But it is different.
1: De azért eltér.
0: The German Shepherd is different. Then what in the Romania running dogs free.
1: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
0: But the dogs are all very good, very beautiful.
1: És az ottani kutyák nagyon jók.
0: They also need love.
1: Azokat is szeretni kell.
0: But in certain things,
1: de bizonyos dolgokban,
0: the shepherd can do, other cannot do.
1: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
0: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
1: És amit a magyar pásztorkutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
0: So every tree have a different qualities, some different.
1: Minden fának más a minősége.
0: And definitely, 100%.
1: 100% biztos.
0: In European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. Definitely.
1: Hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
0: It has a what they call the Latin language.
1: Van a latin nyelv.
0: And India has a Sanskrit language.
1: Indiában meg a Sanskrit.
0: But kara, that is in Sanskrit word, there is a kara.
1: Van ez a Sanskrit szó.
0: And kar means all like a horse, donkeys, etc.
1: Ezek olyanok, mint a ló és szamár.
0: 4 legs.
1: Négy lábú.
0: And so, but as I said,
1: ahogy mondottam,
0: there are horses, many, many different different kind of horses.
1: Sokféle fajta ló van.
0: So similarly these trees.
1: Hasonlóan ezek a fák.
0: And where these trees are growing in that circumstances, in that environment.
1: A fák és a környezet, ahol nőnek.
0: That is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: In Rajasthan hardly 5 times or 20 times rain coming.
1: Rajasthanban alig 15-ször esik.
0: In our garden, is it nearly 2 meters deep water.
1: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
0: And soil is about 40 centimeters in Jordan maximum.
1: És maximum 40 centi vastag a talaj.
0: And all everything is dry.
1: És teljesen száraz.
0: But these trees are surviving.
1: De mégis túlélnek ezek a fák.
0: And when it's very hot, they become very green.
1: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
0: So that is quality of the medicine or effect on our body.
1: És így van orvosi hatása a testünkre.
0: Just sit under this tree for half an hour.
1: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
0: You will see how good you feel.
1: És meglátod, milyen jól érzed magad.
0: And there's another tree that's called the imli.
1: Van egy másik fa, így hívják.
0: Lie down in the shadow.
1: Feküdj az árnyékában.
0: For 1 hour, you will get up with the fever.
1: És lázasan kelsz fel.
0: Yes. So effect is there.
1: Van hatás.
0: Therefore.
1: Tehát.
0: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
1: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
0: And goat said, O human, you are stupid.
1: Isten azt mondja,
0: the best
1: ember.
0: Essence of the banana is I'm eating.
1: A, én, a, azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részét.
0: When I come to the Jordan,
1: mikor Jordanba megyek,
0: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there, maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
1: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
0: And I'm so sad.
1: Annyira elszomorodott.
0: So angry.
1: Annyira mérges vagyok.
0: And because good things they throw it.
1: Mert kidobják a jó dolgokat.
0: And on the inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 month ago or 2 months ago.
1: Másfél-két hónapja.
0: And one of our very nice disciples, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is an old wheat, old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it's so healthy.
1: Olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jordan.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jordanba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam 1 kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jordan.
1: Jordanba.
0: And Fulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Fulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my followers. But
1: de.
0: The people don't eat that. Az they ember, want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this.
1: De akik tudatában vannak.
0: So-called some officers. They know. And they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from your protection save for me, I will get this.
1: Akik tud, akiknek megvan a tudásuk, azok azt mondják, hogy Swamiji, 50-100 kilót adjál nekem ebből.
0: So I say, no problem, I will send it you or send your car.
1: Azt mondom, hogy nem probléma, küldök majd.
0: But he said,
1: de azt mondja,
0: if you don't take money, I will not take your wheat seeds.
1: Hogyha
0: because I want to just give it free.
1: Hogyha nem

0: kérsz érte pénzt, akkor nem adhatod, mert
1: én ingyen akartam adni. That we don't want. So people have the feelings, not that there are not all corruptions, you know.
0: Az embereknek megvannak az érzéseik.
1: No, corruption. So there are some for corruption, but
0: nem korruptak.
1: It is a, let's say, 80% or 75% is the best people.
0: Vannak korrupt emberek, de 80-75% a legjobb ember.
1: 25 may be a corruption.
0: 25% lehet, hogy korrupt.
1: But it's not like that. And in Europe also very good people. There is nothing like that.
0: De Európában is nagyon jó emberek vannak.
1: But we are blind.
0: De vakok vagyunk.
1: We don't know how to eat and what to eat.
0: Nem tudjuk, hogy hogy együnk meg mit együnk.
1: We know how to eat.
0: Tudjuk igenis.
1: And we like to eat. But you don't know how to cook.
0: De szeretünk enni, de nem tudod, hogy kell főzni.
1: Very soon people will catch some animal and they will eat only like that. Even they can't cook the meat.
0: Hamarosan az lesz, hogy az emberek elkapják az élő állatokat és úgy helyben megeszik főzés nélkül.
1: So they will from their goat they will bite this evening here, husband and wife, and tomorrow from this side.
0: A este harap egy kicsit a kecskéből a férj, aztán reggel a feleség.
1: So please learn cooking, and which kind of spices you should give in.
0: Tanuljátok meg a főzést, milyen fűszereket kell használni.
1: Okay, chili you don't eat, no problem.
0: Ha nem esztek chilit, az nem baj.
1: But in Europe also a lot of spices they have.
0: Európában is van sokféle fűszer.
1: Very nice.
0: Nagyon jó.
1: And in certain cake and in certain things you know what to put inside.
0: Bizonyos süteményekbe tudjátok mit kell tenni.
1: In the good cake you cannot put haldi and chili.
0: A jó süteményben nem lehet kurkumát meg chilit tenni.
1: Then it becomes the Indians Google saliva. Anyhow, so please, I'm telling you, learn cooking.
0: Tanuljatok meg főzni.
1: Take vegetable and you should know how to cook the carrot.
0: Tudjátok például, hogy hogy kell
1: megfőzni. And how to cook the pumpkin.
0: A sárgarépát meg a tököt.
1: And how to cook the bengen. The, what you call the eggplants.
0: És a padlizsánt.
1: And you should know how to cook the spinach.
0: Tudjátok, hogy hogyan kell megfőzni a spenótot.
1: And how to cook the potatoes.
0: Meg a krumplit, hogy kell megfőzni.
1: So don't compare potatoes cooking techniques and carrots to cooking techniques.
0: Nem ugyanúgy kell megfőzni a burgonyát, mint a sárgarépát.
1: And which spices.
0: És milyen fűszerekkel. So
1: that's why my sorrow is about you that you lost cooking knowledge.
0: Az én bánatom veletek kapcsolatban, hogy elfelejtettétek a főzés tudományát.
1: Now who would like to cook?
0: Ki szeretne főzni?
1: Learn cooking, hand up.
0: Megtanulni főzni. Tegye fel a kezét.
1: Who want to learn, hand up? Don't be afraid.
0: Aki akar
1: if not, then leave it
0: főzni,
1: down.
0: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
1: So it means
0: azt jelenti,
1: those who did not raise hand up,
0: aki nem tette fel a kezét,
1: is feels ashamed.
0: Az szégyenkezik.
1: Yeah, that's it.
0: Ilyesmi.
1: And those who raised hand up,
0: aki meg fölemelte a kezét,
1: now I know so many cannot cook.
0: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
1: That's it.
0: Így van.
1: So we will do the next course.
0: Következő kurzusom.
1: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
0: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
1: Cooking pots.
0: Edényt.
1: Spoons, knife.
0: Kanalat, kést.

0: the plates, etc.
1: Tányért mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will be sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great, great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, this is spinach.
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenót.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ass of burned this eggplant.
1: És használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this, the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így a ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: America is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból európai.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese.
1: Mondhatom, hogy japán, kínai.
0: Europeans.
1: Európai.
0: Middle East and India.
1: Közel-kelet, India.
0: Afrika.
1: És Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
1: Aztán, amit ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
0: And once when one doesn't eat, they're okay.
1: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
0: morning you will give again the same food. Say, no, I don't want this.
1: Azt mondod, nem akarom ezt.
0: Okay, no problem.
1: Nem baj.
0: At lunch time will I'm hungry. I will eat.
1: Akkor ebédkor éhes leszel és megeszed.
0: So, you are gone, more or less, but save your children.
1: De te már elvesztél, de legalább a gyerekeidet ments meg.
0: That they are happy.
1: Hogy ők boldogok legyenek.
0: They will remain healthy.
1: Egészségesek legyenek.
0: I can tell you 1000% from myself.
1: 1000%-ig elmondhatom magammal kapcsolatban.
0: This meat is not healthy.
1: Nem egészséges a hús.
0: And it has also sin.
1: És az bűn.
0: And we are telling that Jesus will take our sin away.
1: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneit.
0: But you know,
1: tudod,
0: how long Jesus will clean our sin?
1: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket Jézus?
0: Jesus have no so big laundry.
1: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy kitisztíthassa.
0: That he cleans our sin.
1: Hogy minden bűnünket kimossa.
0: So I ask you to live healthy, eat healthy and practice yoga.
1: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen és gyakoroljátok a jogát.
0: Wish you all the best.
1: Minden jót kívánok.
0: Good journey those who go.
1: Jó utat azoknak, akik távoznak.
0: Take care of your driving.
1: Vigyázzatok a vezetésnél.
0: And once more learn eating.
1: És még egyszer tanuljatok meg enni.
0: And cooking.
1: És főzni.
0: And if you can't cook, fasting.
1: És ha nem tudsz főzni, bőjtölj.
0: Till I come back.
1: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
0: Okay.
1: Rendben.
0: So spices you should read. There are vegetarian books.
1: Olvassatok a fűszerekről, vannak
0: ezekről. And they also ask which spices you should add.
1: Milyen fűszert használj?
0: Yes. It's not only the taste, but it is for health. They know which is going with which.
1: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
0: Otherwise, you cook nice spinach.
1: Különben megfőzöd a jó spenótot.
0: And then you put on the slugovers.
1: És?
0: Slug on it. Milk slug.
1: Aha, és tejszint raksz rá.
0: Yeah. So on the spinach, you serve the slug.
1: És a spenót tejszínnel.
0: That's it.

0: भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc. is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy.

0: one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes a witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Szatgurudév jelen van, akkor egy mantra egy avott kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Szatgurudév tanulja a mantrádnak.
2: Ek mantra ke madhyam se मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा
0: विद हिज वन मंत्र चेंटिंग ही इज गोइंग टू फिनिश हिज स्पीच
1: एक मंत्र संगतेशवा फोगिया बेफेजनी
2: ध्यान

0: has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beto.
1: Valakinek nagyon tetszett.
0: Jó, but Acharya was chanting.
1: Acharya ji zengetett.
0: The people are listening all the world.
1: Az egész világon átnézték az emberek.
0: And so someone also sent me immediately message on my telephone.
1: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
0: And he said.
1: Azt írja.
0: Yes, bolo. Say something.
1: Mondjad.

0: világon sokan nézték.
1: Many messages are coming.
0: Rengeteg üzenet jött.
1: And we also really not only enjoyed, but we felt spiritual energy through this Vedic words.
0: Nem csak élveztük, hanem a spirituális energiát éreztük a védikus szavak által.
1: When you took everything in within you,
0: mindent befogadtál,
1: then you are in tantra samadhi.
0: Tantra samadhiban vagy.
1: And that is just like this.
0: Az ilyen.
1: Like a snake on the. And so, it was nice.
0: Szép volt.
1: So wish you all the best, Hari Om.
0: Legjobbakat kívánom, Hari Om.
1: Lunch and again, go to your programs.